muévete, párate, muévete, párate, muévete, párate, muévete, párate, muévete, párate, muévete, párate, muévete.